0: szavazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vöröskereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk.

0: közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
1: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
0: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Életmentő képzést kapnak a pedagógusok, a Fradi város ügyében indult eljárás. Mi is megnézhetjük, mennyire gyorsak a mentők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási-nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város

0: mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Bármilyen szomorú is ezt kimondani, elindult a nyár utolsó hétvégéje, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. Engem Dandó Ádinak hívnak, és mostantól déli 12 óráig én várlak benneteket a legjobb rock zenékkel. Augusztus 29-e van, a pontos idő 6 óra 8 perc, és ma Beatrixek, illetve az Ernák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig! Már az első órában jönnek hozzánk a legnagyobb nevek. Már is érkezik a pokolgép. Itt lesz a Guns N' Roses. És zenél majd a Journey is. Ez pedig most a The Doors. És a Light My Fire.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 6 perccel járunk fél hét előtt, és rendkívül szomorú hír érkezett múlt kedden este az Easy Top házatájáról. 77 éves korában ugyanis elhunyt dobosuk, Frank Beard, aki 1971 óta volt a csapat tagja. Az utóbbi időben már betegeskedett, több koncerten is helyettes játszott a bandában. Halálával pedig kijelenthetjük, hogy mivel a legendás trióból már csak Billy Gibbons van életben, így elvesztése a zenekar végét is jelenti. Nyugodjon békében, most rá is Dusty Hillre is emlékezünk. Ez a Sharp Dressed Man.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is felcsendül minden idők egyik legikonikusabb gitár témája, hiszen jön a Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
2: Majd gyenge hideg front érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénklökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, 5 perc elmúlt 3/4, és holnap után lesz 12 éve, hogy elhunyt Jimmy Jamison, a Survivor második énekese, aki mindössze néhány nappal ezelőtt ünnepelte volna a 75. születésnapját. Amellett, hogy neki köszönhetjük a Baywatch betét dalát is, a Survivor olyan top 10-es lágereiben is az ő hangját hallhatjuk, mint a High on You, a The Search is Over, az Is This Love, vagy a Rocky 4 most következő betétdala. Ez a Burning Heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Életmentő képzést kapnak a pedagógusok, a Fradi város ügyében indult eljárás. Mi is megnézhetjük, mennyire gyorsak a mentők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás.

0: szolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Engem Dandó Ádinak hívnak. Ez pedig itt a nyár és a hónap utolsó szombati rock reggele. 7 perc elmúlt 7 óra, és nem sokára velünk lesz a Metallica, jön a Rainbow, és énekel majd Janis Joplin is. Most azonban a The Cranberries következik. Ez a Zombie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 10 perc múlva 7:30, és a múlt héten volt 35 éve, hogy második alkalommal járt hazánkban a Metallica. A koncertre a legendás Masters of Rock Fesztivál keretein belül került sor a budapesti Népstadionban, ahol mellettük színpadra lépett még a Queensryche, a Motley Crue és az AC/DC is. Természetesen a most következő klasszikus is felcsendült. Ez a Sad But True.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza a Rainbow egyik legnagyobb slágerével, amivel elindultak egy rádióbarátabb megszólalás felé. Jön a Since You've Been Gone.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 21 milliárd jut kutatásokra, 24 órás védelmet kapott Unger Anna. Egész napos sportfesztivál várja ma a budapestieket. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok programban. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak. Tanács Zoltán miniszter kiemelte, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. Napi 24 órás rendőri védelmet kapott Unger Anna és Tasnádi Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A rendkívüli biztonsági intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Beszélt arról is, hamarosan olyan jogszabályokat nyújtanak be, amelyekkel felgyorsíthatják az új hivatal által kezdeményezett büntető eljárásokat. Az NVVH vezetőit tegnap választották meg, le is tették esküjüket. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott hevert. Sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jóúszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
3: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egész napos programokkal és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóverseny számokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
2: Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sok felé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.4.80, és tegnap előtt volt 51 éve, hogy napvilágot látott az Aerosmith Walk This Way című kislemeze. A szám végül csak 2 évvel később, az 1976-os újrakiadását követően került az amerikai top 10-be, akkor viszont a zenekar egyik első olyan dala lett, ami meghozta számukra a mainstream áttörést. A szám 10 évvel később ráadásul ismét sorsfordító volt a banda történetében, ugyanis a Run DMC feldolgozásában Steven Tyler és Joe Perry közreműködésével újból slágerré vált, és elindította a csapat őrületes sikerű MTV-s másodvirágzását. Nálunk most az eredeti pörög, itt a 103.9.

0: Rock FM.
1: A következő óránkat a Southern Rock koronázatlan királyai nyitják. Jön a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Unger Anna az NVVH elnöke. Ukrajnai gyerekek táboroznak. Ma 500 éve volt a Mohácsi csata. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló

0: szerettük.
1: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
0: Majd gyenge hideg front érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a nyár és a hónap utolsó szombati rock reggele. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. 8 óra után is én hozom nektek a legkirályabb rock zenéket. Perceken belül itt lesz velünk az Accept, érkezik a Bon Jovi, és énekel majd Billy Idol is. De előttük a Lord Musical, ez a Vándor. Életem.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és éppen ma van 49 éve, hogy megjelent Iggy Pop Lust for Life című nagylemeze. A korongon kapott helyet az énekes két talán legismertebb dala, az első kis lemezre másolt The Passenger, és az igazán csak közel 20 évvel később a Trainspotting című film betétdalaként ismerté vált címadó tétel. Ez következik most nálunk is, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: FM.
1: És már is folytatjuk a Bon Jovi debütáló kislemezével, ami rögtön az amerikai top 40-be jutott, és elindította a csapatot a világsikerek felé vezető úton. Jön a Runaway.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Különleges képzéssel segítik a pedagógusokat, eljárás indul a Fradi város ügyében. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város ügyben. Költségvetési csalást, hűtlen kezelést, hivatali visszaélést és bűnpártolást gyanítanak a csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán. Megjegyezték, a pénzt eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére adták, a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Az FTC elnöke Kubatov Gábor hangsúlyozta, minden rendben van a projekttel, a támogatás az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és továbbra is minden segítik a hatóságok munkáját. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A múlt héten lett volna kereken 80 éves Keith Moon, a The Who legendás dobosa. És sajnos a halála évfordulója is közeleg, ugyanis 1978. szeptember 7-én vesztette életét. Ráemlékezünk most a napokban 48 éve megjelent albumuk címadó tételével. Ez a Who Are You?

0: Rock FM. 9 óra után villámként csap belénk az AC/DC egyik legnagyobb slágere. Jön a Thunderstruck.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kutatások kaptak támogatást, rendőrök védik Ungerannát, ismét önkéntesek tisztították a Bodrog és a Tisza árterét. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok programban. Összesen csak nem 21 milliárd forintra számíthatnak. Tanács Zoltán miniszter kiemelte, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. Napi 24 órás rendőri védelmet kapott Unger Anna és Tasnádi Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A rendkívüli biztonsági intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Beszélt arról is, hamarosan olyan jogszabályokat nyújtanak be, amelyekkel felgyorsíthatják az új hivatal által kezdeményezett büntető eljárásokat. Az NVVH vezetőit tegnap választották meg, le is tették esküjüket. Csak nem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olasz Liszka és Tisza Lök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott hevert. Sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jóúszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
3: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozat.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, és elindult a hónap utolsó szombati rock reggelének második felvonása. 9 óra után velünk lesz a Nickelback, jön a Led Zeppelin, és zenél majd a Scorpions is. Most pedig az Aerosmith következik. Ez a Cry.

103.9 Rock FM. Augusztus 22-én volt 46 éve, hogy megjelent a Queen Another One Bites the Dust című kislemeze. A funkbeütésű szám az egész világon hatalmas sikert aratott. Az Egyesült Államokban például 3 hétre átvezette a toplistát. Végül több mint 7 millió példányban talált gazdára világszerte, amivel a mai napig a zenekar legkelendőbb slágerének számít. Nem kérdés, hogy nálunk is ez következik. Itt a 103.9 Rock FM-en. Let's go!

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most hétfőn volt 33 éve, hogy a Def Leppard piacra dobta a Two Steps Behind című kislemezét. A szám az utolsó akcióhős című Arnold Schwarzenegger film egyik betétdala volt, és végül egészen a 12. helyig jutott az amerikai slágerlistán. Következzen most ez a klasszikus, a benne hallható, szintén a héten 64 éves Vivian Campbellnek pedig utólag is boldog szülőnapot kívánunk. Ez a Two Steps Behind.

0: 5 a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddy figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megvan a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke. Árvíz károsultaknak segítene a Vörös Kereszt. Több száz ukrajnai gyermek táborozik idehaza. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
2: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénklökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttet kívánok, sziasztok! Engem Dandó Ádinak hívnak, és 10 óra után is hozom nektek a legkirályabb rockzenéket. Már is érkezik a Deep Purple, itt lesz a Motley Crue, és zúz egyet a Slayer is. Ez pedig az Edda és a Torony.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Jövő héten lesz 37 éve, hogy a boltok polcaira került a Motley Crue Dr. Feelgood című nagylemeze. Az anyaga megjelenését követően az amerikai albumeladási lista élére repítette a csapatot. Végül több mint 6 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és azóta is a banda legsikeresebb, és a kritikusok szerint is legjobban sikerült alkotásának számít. Nálunk most az anyag egyik legnagyobb himnusza következik, amit az az incidens inspirált, amikor Nicky Six basszusgitáros rövid ideig a klinikai halálállapotába került. Ez a Kickstart My Heart. Itt a Szombati Rock reggelben, a 103.9

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 1981. augusztus 22-én a Foreigner 4 című negyedik nagy lemeze az amerikai albumeladási lista élére került, és 10 nem egymást követő héten át meg is őrizte ezt a pozícióját. A legendás Robert John Matlang által producált korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint az Urgent, A Waiting for a Girl Like You, vagy a most következő Jukebox Hero. Stand

Még Dondoádit halljátok. Na és persze a legkirályabb rockzenéket. Hamarosan felcsendül az Aerosmith, érkezik a Van Halen, és énekel majd Meatloaf is. Ez pedig most a Survivor és az Eye of the Tiger.

103.9 Rock FM. Most kedden volt egy ilyen 40 éve, hogy napvilágot látott az Aerosmith Permanent Vacation című nagylemeze. Az akkor épp szebb napokat látott zenekar visszatérő anyagaként emlegetett korunk hatalmasat durrant, több mint 5 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és elindította a csapat másodvirágzását. Ebben persze nagy szerepet játszottak az olyan MTV kedvenc klasszikusok, mint a Dude Looks Like a Lady, az Angel, vagy a most következő

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele augusztus, illetve az egész nyár utolsó szombati rock reggelébe. Most Schubert Krisztián folytatja a legjobb rock zenékkel, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztián nyitja ki a rock lexikont. Velem legközelebb holnap reggel 6-kor találkozhattok újra, búcsúztassuk el együtt a nyarat. Tartsatok velem holnap is, az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok. Én most Meatloaf-val köszönök el. As a rock and roll dreams come true.

műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

elkezdtük a szombat délutánt. Hello mindenkinek! 12 óra után vagyunk 7 perccel, és ez már a rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal és a legjobb rock dalokkal itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem hiányozhatnak az infók, üzenetek, életjelek sem, úgyhogy ha van valamink, akkor üzenjünk az SMS Viber 20999 103.9. És akkor ha már megkezdtük, akkor folytassuk is. Jön Prince és a Purple Rain. I never...

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Jön a jelenléti év, itt van velünk Alexa, Dávid, Balázs, Kinga, Tamás és írt Robi is. Méghozzá Szeva Krisz, most próbáltam minél előbb írni, hát ha beférek a listába. Noná, köszöntöm szépen. És hát lesz még, ha jön még életjel, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változásra kell készülni a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. Csak óvatosan. Ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Dagály utcában. Érdemes kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Queen, valamint a We Will Rock You itt a 103.9 Rock FM-en. Viszont nem ez volt az óra vége, még jön Willy Idol, valamint a Dancing With Myself, ez a sereghajtónk, de rögtön utána jövök vissza, és innen folytatjuk.

0: Ezóta nehéz lehet hősnek lenni.
1: De így vagyok. Megbírom.
0: Nagyon szuper szombat délután, hála mindenkinek. 13 óra után vagyunk, nem egészen 10 perccel. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás, valamint megszakítás nélkül csak is a legjobb rock dalok. A stúdióban Suvej Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig az SMS és Viber. Minden jöhet, mint ahogy jön a folytatás.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt Joe Cocker és az Unchained My Heart itt a 103.9 Rock FM-en. Ez pedig most hazairól, de Demjén Ferenccel folytatjuk, aki ma is koncertezik. A helyszínén Nyíregyháza lesz majd a kezdés 19.30, de nem áll meg itt. Szeptember 5-e Dunakeszi, szeptember 12-e Szent Miklós, majd szeptember 19 Topolyán. Ezek lesznek a kövi állomások. Hangolódunk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a második kerületben a Törökvész úton, csak figyelmesen. Aztán lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában, és hasonló a helyzet a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az It's Not Enough, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha nem elég, akkor igaz óra vége, de a következőben érdemes maradni, ugyanis innen folytatjuk The Doors, Breaking Through, aztán pici szünet, de rögtön utána jövök vissza. You know

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Folytatjuk ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel, életjelekkel. Bármi van, továbbra is jöhet az SMS Viber 20999 103.9. Addig pedig Deep Purple, Black Knight. Most itt a rockon.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. És nincs megállás, ahogy ígértem, már is jön a kövi, csak előtte gyors névnapozunk. Ma duplán csajos nap van, Beatrix és Erna. Hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Wake on next! Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door!

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksár úti lehajtóján, úgyhogy figyelmesen. Aztán lezárás van a 8. kerületben a Donkó utcában, és van egy egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton, méghozzá befelé. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

álmodban jönnek a démonok. Ez szólt itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem csak a démonok, az óra vége is jön. Kiss, Lick It Up. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. De bőven van még vissza, egészen egy 18 óráig itt vagyok. Don't

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 8 perccel. Nagyon-nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Egészen 18 óráig itt vagyok, és pörgetem a legjobb rockdalokat. A mikrofonnál Suvet Krisztián. 20 999 1039. Ez pedig a hívható SMS és Viber. Minden jöhet. De tényleg. Én például a Next. My Sharona.

Ez a 103.9 Rock FM. Def Leppard Animal, ez pedig a kövi lesz, de előtte lesz majd még programajánló is, viszont most egy fontos info van, egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, sőt, rengeteg érdekes cikk között lehet szemezgetni, úgyhogy aki tehetik, ott

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változáson a Budaörsi úton a buszsáv lett kialakítva a Villányi út előtt, úgyhogy ne Putinból közlekedjünk. Aztán lezáráson a 13. kerületben a Katona József utcában, és a sávlezárás mellett autózhatunk a Mester utcában, méghozzá a Ferenc körút előtt, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

maradok egészen 18 óráig. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége. Hello mindenkinek! Óra vége, Nirvana, Heart Shape Box, aztán még kétszer 60 perc, de továbbra is csak a legjobb rockdalokkal.

16 óra után vagyunk 8 perccel. Nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en egészen 18 óráig, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És várom az infokat, üzeneteket. Bármi van, 20999 a 103.9. Ez az SMS és a Viber. Bejöhetnek az életjelek is. Vagy csak úgy. Mizu. Jimmy Jamison, I'm always here. Ez a Next, most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Somebody-tól itt a 103.9 Rock FM-en. És most hazairól a Bikinivel folytatjuk, akik zárták az augusztust. Legközelebb szeptember 5-én koncerteznek majd a helyszíni Tiszavasvári. Aztán szeptember 13 Parajd, majd szeptember 18 Soltvadkert. Ha mennénk bármelyikre.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a József körúton, a Rákóczi tértől egészen a Pál utcáig, méghozzá a Petőfi híd felé, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az Erzsébet körúton is, a Blaha-Lujza térnél, és van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Varga Miklós és az Európa itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Cats in the Cradle, amivel zárjuk most ezt a 60 percet, aztán némi promó, egy pici szünet, és jövök is vissza, megkezdjük a mai rock hétvége utolsó óráját. De jó lesz!

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiót. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

benne az utolsó órában, már ami a rock hétvégét illeti. Hála mindenkinek továbbra is nagyon szuper szombat délután. A stúdióban Schubert Krisztián, és nincs megállás. Egészen 18 óráig pörgünk itt a 103.9 Rock FM-en. Már is itt a Turbo Lover. Közben pedig gondoljunk rám, ha lenne bármilyen info, üzenet, életjel, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Tankcsapda a legjobb méreg, ez pedig a Kövi lesz majd, de előtte a kitekintésünk, gyorsan mondom, milyen időt ígérnek holnapra. Ha minden igaz, többnyire napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 30 fok környékén alakul majd, és ez így lesz még hétfőn is, úgyhogy használjuk ki.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton. Érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Omega és a Csillagok útján, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a Csillagok útján távozok, na meg az Easy Living-nál, ugyanis Klancse Krisztián már itt, úgyhogy perceken belül startol a Rock Lexikon. Érdemes maradni, rengeteg info, na meg a legjobb rockdalok. Aztán ne felejtsük 20 órától Rock the Night, úgyhogy bekelek majd. Annyira nem is búcsúzom. De addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamantcsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon mai kiadásában Varga Miklós Takács Tamással énekel, Phil Lynott Gary Moore-ral, lesz Tina Turner Double Play, Queen Double Play, ezen kívül Pataki Attila D. Nagy Lajossal, Ozzy Osbourne Lita Forddal, vagy John Mellencamp Michelin Degeo cellóval. Klamantcsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai kiadása speciális, csak duettek ebben a 2x60 percben, és persze a felsorolás az első órából sem teljes. Kezdjük is el! Az Aerosmith eredetiben 1974-ben írja meg saját magának a Walk This Way-t. Túlzás lenne azt állítani, hogy a 70-es években voltak annyira sikeresek, mint később a 80-as vagy a 90-es években. A korai sikerek közé tartozik az eredeti Walk This Way vagy a Dream On, de a Run DMC 1986-ig összeáll az Aerosmith-szel egyetlen kislemez erejéig. Példanélküli szenzáció ez a rock történelemben, persze később is voltak ilyen vállalkozások, amikor Jay-Z például a Linkin Parkkal állt össze, és az eredeti Numb-ból lesz Numb-Ancore. Itt az eredeti címet megtartották Walk This Way-nek, de 1986-ban nem csak történelmet írnak, hanem világslágerré avanzsál a szenzációs kettős. Íme a Run DMC és az Aerosmith 86-os közös dala.

Ezt a kettőst úgy hívják, hogy Phil Lynott és Gary Moore. A dal 1985-ös Out in the Fields a dal címe. És a Rock Lexikon mai adása speciális, csak duettekkel foglalkozunk 2x60 percben, úgy, mint Varga Miklós és Takács Tamás és a Szép új világ 1987-ből, vagy szintén a 80-as évek közepéről a Run DMC és az Aerosmith közöse a Walk This Way. Saját bevallásuk szerint is sokkal jobban sikerült a dal feldolgozása, mert hogy ezt az Aerosmith 1974-ben már megírta saját magának. Íme az eredeti verzióból egy részlet. Csupa-csupa duett a mai alkalommal, néha hárman is lesznek egyébként ezekben a bizonyos duettekben. A szenzációs kettősök lehetnek férfi-nő, nő-nő, férfi-férfi, csapat és különböző előadók, vagy még ez is fordítva. A rocknagyi Tina Turner a következő percekben együtt énekel Bryan Adams-el, majd kisvártatva Rod Stewarttal is. Számtalan előadóval énekelt még köztük Eros Ramazzotti, vagy David Bowie. Íme a Tina Turner Double Play most a Rock Lexikon duettek külön kiadásban. Először Bryan Adams-el az It's Only Love, majd Rod Stewarttal az It Takes Two.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon. Pataki Attila és D. Nagy Lajos. A dal címe Veled vagyok. Ez pont a 80-as évek közepe, egészen pontosan 1986. Ha Pataki Attila egyedül énekli ezt a dalt, akkor viszont Edda és a Veled vagyok. A duett talán izgalmasabb, pláne, hogy itt van a helye a mai különkiadásban, a Rock Lexikonban, mert hogy csak duettek most ebben a 260 percben, úgy, mint Tina Turner és a Double Play, először is Bryan Adams és az It's Only Love 1985-ből, aztán Ross Stewart-tal az It Takes Two 1990-ből. Tina Turner további híres duettjei még az Eros Ramazzottival énekelt közös. Yes! Vagy a David Bowie-val közösen énekelt, szintén szerelmes duett. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban. Ebben a két órában a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből a mai műsor külön kiadás, csak duettek ebben a két órában. Úgy, mint a rock több évtizedes nagyágyúi. A hölgyek közül Lita Ford, az urak közül Ozzy Osbourne. A 80-as évek végén a szerelmes duett címe Close My Eyes Forever.

103.9 Rock FM, és a Rock Lexikonban a mai alkalommal csak és kizárólag duettek. Ez már majdnem a 90-es évek közepe az elmúlt percekben, John Mellencamp, aki a 80-as években még előszeretettel használta a Cougar középső nevet. John Cougar Mellencampből a 90-es évekre John Mellencamp lett, a társa ebben a dalban Michelin Degeocello. Ez volt a Wild Night, 1994-ben világslágerré avanzsált, miközben a 80-as években John Mellencampet többszörösen jelölték Grammy-díjra az akkori évtizedes munkássága miatt. És megelőzőleg egy Rock Lexikon exkluzív, mondanám, hogy duett, de itt nagyon sokan vannak, méghozzá Magyarország rock nagyságai. Deák Bill, Tunyogi, Viki Dál, és hát persze a háttérben, akik a zenét szolgáltatják, maga a csapat, a P-Mobil. Persze, hogy mindenki ismeri a dalt, a zöld, a bíbor és a fekete, de talán ebben a hangszerelésben és ebben a vokális tudásban kevesebben hallották. És ha már az óriási nagyságoknál tartunk, Ozzy Osbourne 1989-ben együtt énekel Lita Fordtal, picit szomorka azért a címe, Close My Eyes Forever. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a mai alkalommal csak duettek, és még csak az első óránál tartunk, íme a Queen Double Play rendhagyóan ebben az első órában másodszor jön a Double Play, mert hogy a Queen munkásságában az a szenzáció fordult elő, hogy 1981-ben Müncheni stúdióban találkoztak David Bowie-val, és spontán énekeltek egy dalt Freddie Mercury kezdeményezésére. Óriási siker lett belőle, olyannyira, hogy később Vanilla Ice 1990-ben ebből csinálta meg az Ice Ice Baby-t is. Na de az eredeti rock alapok, meg maga a sláger, ami angol listavezető volt, letaszíthatatlan. Queen és David Bowie és az Under Pressure, miközben a Double Play-ben a Queen együtt zenél George Michael-lel 1993-ban, már Freddie halála után. George Michael zseniálisan énekelte el, már csak tiszteletből is azt, hogy Somebody to Love. Íme a Queen Double Play most a Rock Lexikon duett kiadásában.

Ezt a szenzációs kettőst úgy hívják, hogy Mike Reno and Ann Wilson Almost Paradise. Mike Reno a Loverboy énekese volt, Ann Wilson pedig a Heart vezéregyénisége a testvérével, Nancyvel. A duett 1984-es. Az Almost Paradise megjárta az amerikai slágerlisták első 10-es mezőnyét, a rockstárok, amikor összefognak és szólóban énekelnek. Duettben ez lesz belőle. És még George Michael és a Queen megelőzőleg, vagy a Queen és David Bowie Queen Double Play, úgy, mint az 1981-es Under Pressure, illetve Freddie tiszteletére 1993-ban a Five Live EP-n megjelenő George Michael dal. Természetesen a háttérzenekar az eredeti, abban a dalban is, hogy Somebody to Love. Azokban az években komolyan felmerült a lehetősége, hogy George Michael lesz a Queen új énekese. Szerintem mindenkinek jót tett, hogy mindenki az maradt, ami. A Queen gyakorlatilag Freddie nélkül nem nagyon folytatta, George Michael pedig folytatta a szóló karriert, amit 1987-ben elkezdett óriási népszerűséggel. A duettek külön kiadás a mai rock lexikonban hamarosan véget ér, de csak az első órában, a második órában további óriási slágerek várnak ránk. Íme addig is a szenzációs duettek közül Stevie Nicks és Tom Petty együttműködése. A dal címe Stop Dragging My Heart Around.

103.9 Rock FM. Ezekben a percekben és ezekben az órákban ez a Rock Lexikon. A mai alkalommal a műsor speciális, csak duettek. Az első órában is, és a második órában is. És a második óra hamarosan érkezik. David Bowie újra énekel, de most Mick Jaggerrel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Második óra, második kezdés, a mai speciális Rocklexikonban Klamancsek Krisztián vagyok. Duettek az első órában, duettek a második órában is. A második óra tartalma Bryan Adams, Rod Stewart és Sting, és ha már hárman énekelnek, akkor Damien Ferenc, Presser Gábor és Katona Klári is énekelnek majd. Aztán még Meatloaf Double Play a második órában, Santana Michelle Branch-el, Joe Cocker Jennifer Warnes-szal vagy Keresztes Ildikó Balázs Fecóval. A felsorolás ebben az esetben sem teljes. Martha and the Vandellas énekelte eredetiben a 60-as években a Dancing in the Street-et. David Bowie és Mick Jagger viszont feldolgozták zseniálisan. 1985-re készült a dal, ráadásul úgy, hogy a JFK stadionból és a Wembley stadionból is eléneklik egyikük itt, a másikuk ott. Az akkori műholdas technikával a 80-as évek közepén ez nem volt megvalósítható, annyit csúszott volna a hang. Így aztán közösen énekelték el, lett belőle videóklip, és lett belőle angol listavezető sláger is. David Bowie és Mick Jagger most Dancing in the Street.

103.9 Rock FM és a Duettek különkiadás, illetve speciális Rock Lexikon műsorban az elmúlt percekben hárman is énekeltek, kétszer is. Demjén, Presser és Katona és a nagy találkozás. Szuper találkozás hármójuknak, Presser Gábor szerzeménye, Demjén is benne volt a szerzésben, ahogy még Stevanovic Dusán is. 1986-ból ez a nagy találkozás. És a hármasok közül Bryan Adams, Ross Stewart és Sting is az All for Love-val. Duetben bármikor, bárki, bárkivel, de így hárman egyetlen egyszer. 1993-ban a dal vezette az amerikai slágerlistát. És egy feldolgozás is 1985-ből, eredetileg Martha and the Vandellas, a feldolgozás viszont David Bowie és Mick Jagger, és az eredeti cím Dancing in the Street. A Live Aid koncertre készült volna el a dal úgy, hogy egyikük a JFK stadionban, a másikuk a Wembley stadionban énekli a különböző vokálokat és szólókat. Az akkori műholdas technika miatt ez nem volt megvalósítható a 80-as évek közepén. Meatloaf emlékére Meatloaf Double Play és Jim Steinman munkássága. Jim Steinman dalszövegíró és zeneszerző olyanoknak is írt, mint Bonnie Tyler vagy az Air Supply, no meg Cher, aki 1985-ben Meatloaf-val duettet énekelt, a dal címe Dead Ringer for Love. Meatloaf viszont visszatér, és Marion Ravennel az It's All Coming Back to Me Now újra kiadásra kerül 2006-ban. Ő az a Marion Raven, aki egyébként szintén a vokálja volt a 90-es években, amikor az I Do Anything for Love, But I Won't Do That című dalt is énekelte. Íme a Meatloaf Double Play most, a speciális Rock Lexikonban, a Duettek műsorban. Meatloaf Cherrel és Meatloaf Marion Ravennel.

93.9 Rock FM. A speciális rock lexikon a mai alkalommal csupa-csupa duett. 1978-as Chris Norman és Suzy Quatro's Tumblin' In című dala. Az egyik legjobb szóló vállalkozás, hiszen ekkor még nagyon is van Smokey Chris Norman számára, aki a szóló karriert valamikor a 80-as évek közepén kezdi a Modern Talking Ball Dieter Bohlen hathatós támogatásával. Suzy viszont mindig is egyedül énekelt. If You Can't Give Me Love volt a pályafutás legnagyobb sikere, vagy ez az imént hallott dal az elmúlt percekből. Meatloaf Double Play még megelőzőleg először is Cher-rel énekli a Dead Ringer for Love-ot 1981-ből, és amit egyedül szeretett volna elénekelni még valamikor a 80-as évek elején, sosem lett siker, Celine Dion viszont óriási világslágert csinált belőle, ennek dacára 2006-ban megjelenik Meatloaf és Marion Raven, és az It's All Coming Back to Me Now. Az eredeti, mindig az eredeti, Celine Dion vitte világsikerre, de hogy Meatloaf énekli, zseniális. Ráadásul Jim Steinman munkássága, dalszövegíró, zeneszerző mindkét esetben a Cher-rel énekelt dal és a Marion Ravennel énekelt dal esetében is. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal a műsor speciális, ez a duettek külön kiadás, és a második órában az egyik személyes kedvenc is érkezik. Santana, amikor 1999-ben visszatért a Supernatural albummal, azt találta ki, hogy ő soha többet nem énekel. Talán kevesen tudják, hogy a 80-as években énekelt, nem is rosszul, de ő inkább most akkor gitározik. Jön egy új évszázad, vagy egy új évezred, énekeljenek a sztárok. 9 Grammy díjat kapott aztán a Supernatural újonnan megjelenő albumért, a legnagyobb slágert Rob Thomas jegyezte Smooth címmel. 2003-ban pedig újra a slágerlisták csúcsán Santana és Michelle Branch és a közös dal The Game of Love.

103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikonban a mai alkalommal 260 percben csak duettek. Íme az elmúlt percekben az 1982-es egykori amerikai listavezető Joe Cocker és Jennifer Warnes és az Up Where We Belong. Ákos és Janicsák Veca még megelőzőleg az érintő, amit élőben adtak elő 2001-ben. Egyébként Kovács Ákos a saját kiadójánál, a Falcon Recordsnál megjelentette ezt a dalt 2011-ben. És a mostani hármas blokkban még a 2003-as világsláger Santana és Michelle Branch és a The Game of Love. Santana óriási ötlete 1990-től, ő csak gitározik, valamilyen világsztár mindig énekelje el a dalait. A világsztárok között Rob Thomas, a Matchbox 20 énekese, Michelle Branch vagy az Aerosmith énekese Steven Tyler, és ezek kívül még sokan mások. Ha már a szenzációs kettősöknél tartunk, íme egy újabb amerikai listavezető 1983-ból. Eredetileg country énekesnő Dolly Parton, és eredetileg country énekes Kenny Rogers. A poplistákon mégis a legmagasabb pozícióban jegyezték a 80-as évek elején ezt a dalt, duettben, Islands in the Stream.

103.9 Rock FM és Rock Lexikon exkluzív Sisters of Mercy és Ofra háza a 90-es évek elejéről. Ugye mindenki emlékszik Ofra háza pop slágerére, ami természetesen nem ide a Rock Lexikonba való, de ettől még 1988-ban óriási európai siker volt az Imlin Alu. Az izraeli énekesnő később a gothic rockot játszó Sisters of Mercy-vel állt össze. Ennek eredménye az 1992-es Temple of Love, zseniális a zene, és a hozzátartozó vokál pedig igazi világslágert csinált ebből a furcsa kettősből. Amely kettősök azonban egyáltalán nem furcsák, Keresztes Ildikó és Balázs Fecó 1999-ből, ez a csöndéve volt, és az egykori amerikai listavezető sláger 83-ból a mostani hármas blokkban, Kenny Rogers és Dolly Parton és az Islands in the Stream. Ennek a dalnak a további érdekessége, hogy eredetileg a 70-es években mindkét sztár countryt énekelt, ami félig meddig a rockba hajlik. Country rock felvétel lett belőle 1983-ban a poplisták legtetején. Csupa-csupa duett a mai alkalommal, 260 percben a speciális Rock Lexikonban. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet, eltelt ez a majdnem 120 perc. A YouTube búcsúzik BB King-el, ez is egy zseniális vállalkozás volt, pont a 80-as évek végén. A dal címe When Love Comes to Town. A Rock Lexikon egy hét múlva újra jelentkezik, ugyanebben az időben, ugyanitt.

Kincset Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Mexikont. Egészen éjfélig pedig folytatjuk továbbra is. Csak a legjobb rockdalokkal. AC/DC, TNT, aztán a cipő és a lányna, meg a kék és narancsárga. Ezek a kövik, közben pedig szokásosan jöhet minden. Az SMS Viber 20 999 100.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Jöttek üzenetek Tibornál, például rotyog a babgulyás, vagy hát rotyogott, reméljük közben azért elkészült. Ferenctől pedig kaptunk egy képet a Tábor Fesztiválról. Jó szórakozást! Na meg a folytatás az is itt a rockon. Aerosmith, The Other Side. Ezzel én most tovább.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változásra kell készülni a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. Csak óvatosan. Ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Dagály utcában. Érdemes kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Hate Myself Following You. Ezt volt itt a 103.9 Rock FM-en. És a téged track így az óra végére, Bad Off Nails, aztán egy pici szünet, némi promó, majd jövök vissza is, innen fajtatjuk.

Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

egészen 10 perccel, és hát folytatjuk ezt továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, örök tovább a szombat este. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián, 20999 1039, ez pedig a hívható SMS és Viber, de van e-mailünk is, info@rockradio.hu, minden jöhet. És ahogy ígértem, folytatjuk ugyanis The Show Must Go On. És ez így van. Empty

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

ez a 103.9 Rock FM. És most eddázunk egyet, akik épp most leleszen koncerteznek, és ezzel együtt zárják is az augusztus, ugyanis a következő majd csak szeptember 5-én lesz Enyingen. Aztán szeptember 11 Ipolyság, majd szeptember 12 Nagygáta. Ezekre hangolódunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a második kerületben a Törökvész úton, csak figyelmesen. Aztán lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában, és hasonló helyzet a 13. kerületben a Egedős Gyula utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Turn Up the Radio itt a 103.9 Rock FM-en. És hát így van, a Turn Up the Radio, ugyanis innen folytatjuk a következő órában, de még előtte a sereghajtónk Semi Charm Life, aztán 22 óra, ami azt jelenti, hogy fél táv, de még ugyanennyi vissza van.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. Továbbra is nagyon szuper szombat estet mindenkinek. 22 óra után vagyunk 8 perccel, és ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Suvet Krisztián. És még mindig várom az infokat, üzeneteket, életjeleket, helyzetjelentéseket, úgyhogy ha van valamink, akkor üzenjünk. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Addig pedig zene, ez már a Love Hurts.

Ez volt Gary Moore és a Friday on my mind. Itt a 103.9 Rock FM-en. Iron Maiden, Two Minutes to Midnight. Ezt pedig már indítottam is, ugyanis nincs megállás. Csak egy gyors promó, ne felejtsük el. Holnap is Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig érkezik majd Lamancse Krisztián. Szokásosan rengeteg infóval, meg a legjobb rock dalokkal, úgyhogy tessék ránk fülelni akkor is.

Ez volt az I Wanna Rock, itt a 103.9 Rock FM-en. És erre nem kell sokat várni, mindjárt jön a kövé, csak előtte a szokásos kis kitekintés. Nézzük gyorsan, hogy milyen időnk lesz holnap és a jövő héten. Holnap és hétfőn még marad a többnyire napos idő, a csúcs 31 és 33 fok között alakul majd. Érdemes kihasználni, ugyanis kettől jön majd némi eső, és onnantól kezdve kb. Ilyen részben felhős, részben napos időnk lesz. A csúcsok 26 és 28 fok között alakulnak majd. Itt tudunk készülni.

Ez volt a Gold, itt a 103.9 Rock FM-en. 23 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, úgyhogy már is itt a Born to be Wild, aztán szemezgetek lépd át a múltat, Hirai Görgen, Running with the Devil. Ezek is jönnek majd a kövi órában.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Benne vagyunk az utolsó 60 percben. Hello mindenkinek, varázslatos szombat estét, ez még mindig a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. 23 óra után 7 perccel folytatjuk. Nincs megállás, a stúdióban Schubert Krisztián. És hát van egy elérhetőségem, az SMS és Viber számunk 20999 103.9. Ezzel lehet hozzászólni a műsorhoz. Közben pedig folytatjuk, Here I Go Again, azt azon most.

Ez volt az LGT, és az ő még csak most 14 itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Queen, valamint a Radio Gaga, előtte fontos info, ne felejtsük el, jövő héttől ismét játék itt a Rockon, úgyhogy érdemes fülelni, na megfigyelni és játszani velünk. Erről egyelőre ennyit, de jönnek majd még a részletek.

Hitler Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Mötley Crüe és a Girls itt a 103.9 Rock FM-en. És benne a hajrában, de hát ha már benne vagyunk a hajrában, akkor miért adnánk fel? Stílszerűen hozom most a V-motoroktól, de befér még a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit, valamint a Rob Zombie és a Dracula is. Meghúzzuk, amíg vissza van.